0: Nagyon jó, most megvan.
1: Egy a dolgok, de mindenki
2: drí. Nagyon félem, hogy menni passzik el.